wadawa kra wo bi okrom ona watwe manso agensa asinyina aboso ai wa yade party afia se bebrebe yi emfa yem kosihwe. Nobody is living this journey of life alive. Abra bo pena ye game bi a obi a bewu asa na wafrim now you call World Cup you say your body will be gone for your year frim abra bo de obi a bewu asa na wafrim. Nobody is living this place alive. They are to boy say yes to see nipa. Yes to see nipa. Ade nya wo dia asase nya wo dia o. We na our connections. Then you na forest ade to say ade to amantirima. Wonko anwa ko sem na utu gold wo mu. Kesa we na wo sika, we na wo powers, we na wo no support, no say nsuo da bi. I'm fine ko si we. I don't know the day you are going to leave it. We journey nyina was as we so. Say me happy who be brave. Me happy who be brave. Saga to kitu amwe man sibi an kan kra emfa me ho. Na mi sha me na mi nyeska be brave fine ya. Bet me anya mi ya, but me nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem n